0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Még keresik a magyarokat Nepálban, a hidegfront sem hozhat enyhülést. A mustgáz miatt figyelmeztet a katasztrófavédelem, a mikrofonnál Gál Ildikó. Már meghaladta a 800-at a nepáli-kínai határtérségben a villámárvíz halálos áldozatainak száma. A földcsúszamlást és áradást egy gleccser leszakadása idézte elő a múlt héten. A lezúduló víz jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával, településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre. Több mint 3000 embert tartanak nyilván eltűntként. Három magyart is keresnek, akikről továbbra sincs semmi hír. A külügyminisztérium szerint mindhárman kettős állampolgárok, ketten nem magyar okmánnyal szerepelnek a nyilvántartásban. Az érkező hidegfront sem hozhat érdemi enyhülést az Aszályban. A Hungaromet elemzése szerint ugyan holnap reggelig több felé eshet, de a csapadék mennyisége továbbra is bizonytalan, és a szárazabb időjárást valószínűsítő forgatókönyvnek is komoly esélye van. Igazi őszi idő azonban egyelőre nem érkezik. Nyugszabály módosítással gyorsítaná fel a kormány az állami vagyon visszaszerzésével összefüggő vizsgálatokat és büntető eljárásokat. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán hangsúlyozta, a folyamat során továbbra is be kell tartani a jogállami kereteket. A kormányfő a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt ért bírálatokra reagálva azt írta, erős és hiteles szervezetet akarnak kialakítani, amelynek szakmailag elkötelezett vezetői vannak. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófavédelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben pedig hamarosan megindulhat a must erjedése. A folyamat során széndioxid keletkezik, amely a zárt helyiségekben felhalmozódva akár halálos mérgezést is okozhat. Ha nincs megfelelő gépi szellőztetés a pincében, érdemes alkalmazni a jól ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Az a lényeg, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe.
2: Hidegfront érkezik, késő délutántól egyre több lesz a felhő fölöttünk, és nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. A légmozgás megélénkül, átmenetileg megerősödhet, az esőt viharos lökések kísérhetik. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Holnap több helyütt még jöhet csapadék, de alapvetően sok napsütésre van kilátás. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte magas, erős tüneteket okozhat az allergiásoknak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: elég, mert jó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Megfelelnek a tanszerek a biztonsági előírásoknak. Együttműködés az erdőtüzek miatt. Megdöbbentő arcát mutatja a Tisza-tó. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Egyman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyag toltartó, PVC alapú ceruza és tolvégdíszítők esetében a ftalát tartalmat vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
3: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartósságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Napokon belül megkezdődik a gímszarvasok párzási időszaka, a szarvasbőgés. A gyönyörű természeti jelenség azonban komoly veszélyeket is tartogat. A vadak viselkedése ilyenkor kiszámíthatatlanná válik, gyakran a közutakra is kitévednek. Hogy mire ügyeljenek az autósok, arról Földvári Attilát, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjét kérdeztük.
5: A szarvasbőgés a gímszarvas nászának, vagy párzási időszakának a vadászias elnevezése, ami tulajdonképpen arra utal, amit ilyenkor a szarvas bika csinál, bőg letérkednek azon kívül, hogy bőgnek, illetve a csapatokat terelgetik. Az erdősültebb területeken, tehát mondjuk a Dunántúl vagy Észak-Magyarországon, a szarvasok ilyenkor gyakrabban kitévedhetnek az útra. Augusztus végétől szeptember elejétől azért már előfordulhat, hogy találkozik bőgő bikával, akár mondjuk egy darvad csapattal az út.
3: A vegetációs tüzek tapasztalatairól tartott egyeztetést a Heves-Vár megyei katasztrófa védelem. A találkozón 16 szervezet szakemberei vettek részt. Mint elhangzott, a száraz nyarak és a szabadtéri tüzek növekvő száma miatt egyre fontosabb a tűzoltók, erdészek, természetvédők, mentőszervezetek és a honvédség összehangolt munkája. Az erdőtüzek hosszú időre jelentős tűzoltói erőket kötnek le, miközben más káresetekhez is biztosítani kell a megfelelő egységeket. A felderítésben egyre nagyobb szerepet kaphatnak a drónok, amelyek segítenek a tűz terjedési irányának meghatározásában is. Az egyeztetésen a nehezen megközelíthető területek oltásához szükséges terepjáró járművek, mobil víztározók és légieszközök alkalmazását is áttekintették. Adta hírül a hevesi katasztrófa védelem. Egészen szokatlan táj alakult ki a Tiszatónál, ahol a visszahúzódó víz hatalmas iszapos területeket tett láthatóvá. A Poroszlói medencében a Tisza felső szakaszáról érkező hordalék is folyamatosan rakódik le, emelve a víztározó medrének szintjét. Számolt be róla a Vármegyei Napilap. A sekélyen maradt vízben közben nagy számban gyülekeznek a vízi madarak, több helyen hatalmas, bütykös hattyúrajokat figyeltek meg. Egyes kiszáradt, fehér iszappal borított területek messziről úgy festenek, mintha hó borítaná a tájat. A rendkívüli állapotot látványos légifelvételeken is megörökítették, amelyek a Tisza-tó ritkán látható augusztusi arcát mutatják meg. Megyénk az egyik legtöbb fejlesztéssel érintett térség az idei országos útfelújítási programban. Összesen 18 közúti beruházást terveznek. Ennél több projekt csak Borsodabaúj-Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szerepel. Országszerte 210 helyszínen, mintegy 570 kilométernyi fő- és mellékutat korszerűsítenek csaknem 149 milliárd forintból. Sok helyen a burkolat cseréje mellett a teljes pályaszerkezetet is megerősítik. A fejlesztések több mint fele Európai Uniós támogatással valósul meg. Közölte Vitézi Dávid tárcavezető. Kábítószerkereskedelem gyanúja miatt vettek őrizetbe egy 51 éves gyöngyösi férfit. A vármegyei rendőrség tájékoztatása szerint a nyomozók augusztus 26-án délután a saját otthonában érték tetten, miközben kristályt adott el. A házban több mint 25 g fehér kristályos anyagot, mérleget és alufólia tekercseket találtak. A rendőrök emellett csaknem 80 ezer forintot is lefoglaltak. Az elsődleges szakértői vélemény szerint a férfi kábítószert értékesített. A nyomozó hatóság kezdeményezte a gyanúsított letartóztatását. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A start.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
0: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
3: Szeptember első hetében kezdődik a beiratkozás a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert kampuszán. Az idei normál felvételi eljárásban 166 magyar és várhatóan 45 külföldi hallgatót vettek fel az intézménybe. A legnépszerűbb továbbra is a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzés, amely 2020 óta vezeti a gyöngyösi képzések rangsorát. Idén a felvett magyar hallgatók több mint 31%-a ezen a szakon kezdi meg tanulmányait. A beiratkozás személyesen történik a kampuszon, ahol az új hallgatók a szakvezetőkkel is találkozhatnak, és tájékoztatást kapnak a képzésről. A külföldi hallgatók szeptember 7-én, a később érkezők pedig szeptember 14-én iratkozhatnak be, írja a gyöngyösma.hu. A meleg és aszályos nyár miatt a szokottnál korábban kezdődött a szüret a mátrai borvidéken. A fajták gyorsabban érnek, ezért a termelőknek rövidebb idő alatt kell több szőlőt megfelelő állapotban a pincékbe juttatniuk. A borvidék több mint 5000 hektárján termesztenek szőlőt, a szüret pedig már nagyjából a felénél tart. A legkorábban érő irsai olivér szedését a legtöbb gazdaságban már be is fejezték. Jelenleg főként a Riesling szilvánit szedik, de több helyen már a szürke barátot és a leánykát is elkezdték betakarítani. A borászatoknak gyorsan kell feldolgozniuk a termést, hogy megőrizzék a szőlő minőségét és aromáit, írja a Gyöngyösma. Ismét kiszáradt a Tarna, a térség egyik legfontosabb vízfolyása, közölte bejegyzésében a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Az elmúlt 5 évben már másodszor fordul elő, hogy a folyó medréből szinte teljesen eltűnik a víz. Jelenleg csak néhány természetes mélyedésben és korábbi hódgátak maradványainál található kisebb mennyiség, amelyen a folyó élővilága és a környék vadállománya osztozik. A Nemzeti Park szerint egyre súlyosabb országos problémáról van szó. A kis és közepes vízfolyások legalább harmada már az év első részében kiszárad. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy a folyók és patakok eltűnése a felszín alatti vízkészletek jelentős csökkenésére is utal. Az igazgatóság közleménye szerint a csapadékvíz elvezetése helyett nagyobb hangsúlyt kellene helyezni annak helyben tartására. Újabb munkafázisba lépett a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújítása. A felsővárosban burkolati jeleket festenek, valamint folytatják a járdák, a kapubejárók és a buszmegállók helyreállítását. Az Árpád úton tovább a Dr. Nagy János és a Sertekapu utca közötti részen burkolatmarást végeznek. A Deák Ferenc utcai és a Sas úti csomópont között a szegélyek és a víznyelők átépítése zajlik. A déli város részben a buszöblök felújításán is dolgoznak. A Volántelep és a Fadrusz utca közötti külső sáv is most kap új kötőréteget, írja az Eger Hírek. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható. A reggelek is frissebbek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti értékekkel.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello, jó reggelt az utolsó nyári hónap utolsó napján, augusztus 31, hétfő. Sok boldogságot kívánok az Erikáknak, a Belláknak és a szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levanta vagyok, és hamarosan hozom George Michael, Mary J. Blige-jal közös dalát, előtte még jön a Super Stereo, most pedig a Sugar Babes. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus utolsó napja van. Ma van a túladagolás áldozatainak világnapja. Janis Joplin, Jimi Hendrix, Heath Ledger vagy Judy Garland és Amy Winehouse mind-mind túladagolásban vesztették életüket, és mennyi sok jó zenét vagy alakítást láthattunk volna tőlük még. A mai nem utolsó sorban a szabadban étkezés napja, illetve a stopptábláké. A stopptáblák világnapján is előfordulhat dugó, baleset, ha ez a helyzet. Várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Taxival megyünk tovább méghozzá, Naggyal és Sárgával. Jön a Big Yellow Taxi, a Counting Crows és Vanessa Carlton duettje.
1: A 90-es és 2000-es

0: Escort. Best FM, a legjobb zenék, villámfényes éjszakával lépünk át a meteorológiai őszbe. Ma az országos kánikula után éjjel nyugat felől hidegfront vonul át fölöttünk, a szombatinál több záporral és zivatarral. Ma még 29-36, holnap már csak 31-32 fok lehet a legmelegebb helyeken. Részletek a hírek végén, aztán folytatjuk Sean Paul-lal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Reggel legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes a mustgáz. Rendkívüli támogatást kér Eger a város működéséhez. Kibertámadás a Mátraházi Hotelben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Ez nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal usdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Rendkívüli önkormányzati támogatást kér Eger a kormánytól, összesen mintegy 782 millió forint értékben. A városvezetés szerint a segítségre a működőképesség a közösségi közlekedés és más közszolgáltatások finanszírozásához van szükség. A MÁV az idei évre 1,3 milliárd forintos ellentételezési igényt állapított meg a helyi közösségi közlekedés után. Ennek több évre történő elosztását azonban nem fogadta el. Közben Eger szabadon felhasználható adóbevétele két év alatt több mint 1,3 milliárd forinttal csökkent, miközben a működési költségek emelkedtek, írja az Eger Hírek. Kibertámadás érte a Mátraházi Ózon Hotel informatikai rendszerét, a támadók pedig 25 ezer eurós, mintegy 9 millió forintos váltságdíjat követeltek. A hónap elején észlelt támadás miatt leállt a szálloda foglalási rendszere, levelezése és könyvelése is. Az eset a 2022. novembere és 2026. júliusa között rögzített foglalási adatokat érintheti. Bankkártya és fizetési adatokhoz azonban a támadók nem fértek hozzá. A hotel igazgatója szerint az eddigi vizsgálatok alapján valószínűleg nagyobb mennyiségű adatot sem töltöttek le a rendszerből. Hozta a hírt a Gyöngyös Ma. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. Helyenként zápor vagy zivatar is lehet. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A nyár utolsó napján igazi nyári kánikulai idő lesz 29-36 fokkal, aztán éjszaka nyugat felől egy hidegfront vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal holnapra felfrissül a levegő. Jó reggelt, jó utat, augusztus utolsó reggel a Buddy Rockers dalával megy tovább. I like the way you move a Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, rögtön jönnek a legfrissebb hírek, aztán újból a legjobb zenék szólnak, például a Cosmix-tól és Lotfi Begitől.
2: Valahol benned én, egy kis világ, ahol minden szép és jó talán.
1: Vagy a Simply Red-től. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha van közlekedési hír, ide várom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megfelelnek a tanszerek a biztonsági előírásoknak. Légi tűzoltás erdőtüzeknél. Önkéntesek újítottak fel turista jelzéseket. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A fogyasztóvédelmi hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtoltartó, PVC alapú ceruza és tolvégvízítő esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhat, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartósságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. A légi tűzoltás lehetőségeit is áttekintették a közelmúltban egy hevesi szakmai egyeztetésen, tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. A találkozón 16 szervezet szakemberei vettek részt. A honvédség képviselője ismertette, hogy helikopterek víztározókból és mobiltartályokból is képesek vizet felvenni, szükség esetén pedig a helyszínen is tankolhatók. A Bükkfensíkon a szakemberek szerint több olyan pont is kijelölhető, ahol mobil víztározók segíthetik az oltást, az erdei utak pedig tűzpásztaként is használhatók. Az életjelmentő csoport 3 repülőgépe egyenként mintegy 1500 liter vizet tud szállítani, bár nagy hőségben ezek bevethetősége csökken. Az erdészek arra is felhívták a figyelmet, hogy a kiszáradt területeken az oltás után is fennállhat az újragyulladás veszélye, ezért sokszor hosszabb ideig szükséges a helyszín felügyelete. Újabb szakaszon frissítették fel a sárga sávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgő-Bikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Augusztus utolsó napján még 30 fok fölötti meleg várható térségünkben. A napos időszakok mellett gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Délután nagyjából 32 fokig melegedhet a levegő. Ezt követően fokozatosan frissebb levegő érkezik a térségbe. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, de továbbra is kellemesen meleg marad. A hét közepén többnyire 26-28 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok augusztus utolsó napján. 31-e hétfő van, Erika Bella napja. Sok boldogságot kívánok névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Az óra azzal a Ricky Martinnal indul, aki 20 év után először szerepel újra teljes egészében spanyol nyelvű filmben. Egyelőre be kell érnünk énekhangjával. She Bangs, 7 óra elmúlt, jó reggelt. Ha dugó baleset van, várom a közlekedési infót a 0620-55-55-155-re. Max Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Vesztefem, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok augusztus 31-én, azon a napon, amelyen 1896-ban ünnepélyesen átadták a budapesti nagykörutat. Augusztus utolsó napjának további érdekességei még ebben az órában, addig a legjobb zenék szólnak. Most a No Doubt-tól az It's My Life a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Vesztefem, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zené, Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyár. Augusztus 31-én 29-36 fok között lesz a maximum, éjszaka pedig nyugat felől egy hideg front vonul át majd felettünk, záporokkal, zivatarokkal. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Rögtön 7:30, jó reggelt, a Soul Searcherrel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több a vadbaleset, mint tavaly. Felújításokkal készültek a tanévkezdésre. Világbajnok birkózókat köszöntöttek Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkóbiztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Karbantartási és felújítási munkákat végeznek a 60 iskolákban az új tanév kezdete előtt. Az 5-ös számú általános iskolában megújult a pedagógusok pihenőhelye. Emellett festenek, takarítanak és rendezik az udvart. A Szent István sportiskolai általános iskolában állítható magasságú kosárlabda palánkokat szereltek fel. Bővítik a kézilabda pályát, amely rekordtán burkolatot és labdafogó hálót kap. Valamint korszerűsítik a tornaterem világítását és az épület villamos hálózatát is. A tankönyvek már megérkeztek az intézményekbe, írja a 60 hírlap. Két világbajnoki érmet is szereztek az Egri Városi Sportiskola fiatal birkózói az azerbajdzsáni Bakuban rendezett U17-es világbajnokságon. Kovács Keve a kötött fogásúak 55 kg-os súlycsoportjában egészen a döntőig jutott, és ezüstérmes lett. Juhász Imre a 65 kg-osok mezőnyében állhatott dobogóra, ő bronzéremmel tért haza. A két sportolót és edzőiket az Egri közgyűlés augusztusi ülése előtt köszöntötték a Városházán. Wagner Ákos polgármester a kiemelkedő eredmények elismeréseként emléklapot adott át a versenyzőknek és felkészítőiknek. Adta hírül a város. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható. A reggelek is frissebbek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 31-én Erika Bella napja van, nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 1948-ban ezen a napon született Rudolf Schenker, német gitáros, a Scorpions alapító tagja és fő dalszerzője. augusztus 31. megszületett Richard Gere, amerikai színész, olyan filmek sztárja, mint az amerikai gigoló, az oltári nő vagy a Pretty Woman. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. 1970-ben ezen a napon született Debbie Gibson, amerikai énekesnő, dalszerző, színésznő, a 80-as évek végének egyik legnagyobb tini sztárja. ben szintén a mai napon született Chris Tucker, amerikai stand-up komikus színész, leghíresebb szerepét Jackie Chan oldalán alakította a Csúcsformában filmek James Cartereként. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: Pari, siker, ám, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, rögtön 8 óra, sajnos balesetekkel indul a hét. Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágynál korábban két furgon és egy kamion ütközött a 20-as kilométernél. A forgalom mindkét sávon megindult, a baleset miatt kialakult torlódás, az M0-ásra is kihat, ott 2-3 kilométer hosszan araszolnak az autósok, valamint az 1-es főúton Biatorbágynál is lépésben lehet haladni. Baleset történt az M0-áson és az M1-es felé Dunaharasztinál, egy sáv járható, több mint 7 kilométeres ott a dugó. Jó utat, ha van közlekedési info, várom, 0620 55 55 155, 8 után pedig hozom a VIP-t.
2: Keresem a lány, az álmomból, érzem azt, hogy hív,
1: és Lady Gaga-t is. A friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
4: Hát a 80-as maratonra.
3: 80 kilométer?
4: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
5: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Várhegy tanösvény Felső-Tárkányban a Bükki Nemzeti Park területén található, ami a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyugati kapu oktató és látogató központtól, illetve a volt ifjúsági tábor mellől indul, így visz fel a Várhegy gerincére, bár a tanösvény bejárását a Várhegyen lévő Várkúti turistaháznál is kezdhetjük. A kőköz elejétől oda-vissza 10 km a tanösvény, melynek bejárása olyan 4-5 órát vesz igénybe. A fehér négyzetben átlós kék sávval jelzett körtúra útvonalán különböző földtani információkkal, mint a Dolomit bánya, radiolarit sziklák, vagy a gyertyányos tölgyel, szubmontán bükkössel, a hársas törmelék lejtőerdő élővilágával, valamint egy később bronzkori erődített teleppel is megismerkedhetünk. A tanösvény egész évben szabadon látogatható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Sikfőkutat Noszvajtól északra, a Kánya-patak festői szépségű erdővel, hegyekkel koszorúzott völgyében találjuk. Először a természet által, majd később mesterségesen kialakított tavak környezete, a Szent Imre forrás és a mellé épült turistaház összessége maga Sikfőkút. A környék turisztikai és pihenés szolgáló körülményei az 1930-as években alakultak ki az Egri Turista Egyesület kezdeményezésére. Nagy gonddal és buzgalommal alakították ki a mai formájára a Kánya-patak környékét. A felső tó nyaranta csónakázásra, vízibiciklizésre, az alsó tó horgászásra, a tórét pedig piknikezésre csábítja az ideérkezőket. Napjainkban Noszvaj és Sikfőkút összeépült, ami az ország egyik legtisztább levegőjű vidéke, amit kutatási eredmények is alátámasztanak.
0: Best FM. A legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Veszélyes a mustgáz. Rendkívüli támogatást kér Eger a város működéséhez. Kibertámadás a Mátraházi Hotelben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
3: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal usdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
2: Rendkívüli önkormányzati támogatást kér Eger a kormánytól, összesen mintegy 782 millió forint értékben. A városvezetés szerint a segítségre a működőképesség, a közösségi közlekedés és más közszolgáltatások finanszírozásához van szükség. A MÁV az idei évre 1,3 milliárd forintos ellentételezési igényt állapított meg a helyi közösségi közlekedés után. Ennek több évre történő elosztását azonban nem fogadta el. Közben Eger szabadon felhasználható adóbevétele két év alatt több mint 1,3 milliárd forinttal csökkent, miközben a működési költségek emelkedtek, írja az Eger Hírek. Kibertámadás érte a Mátraházi Ózon Hotel informatikai rendszerét, a támadók pedig 25 ezer eurós, mintegy 9 millió forintos váltságdíjat követeltek. A hónap elején észlelt támadás miatt leállt a szálloda foglalási rendszere, levelezése és könyvelése is. Az eset a 2022. novembere és 2026. júliusa között rögzített foglalási adatokat érintheti. Bankkártya és fizetési adatokhoz azonban a támadók nem fértek hozzá. A hotel igazgatója szerint az eddigi vizsgálatok alapján valószínűleg nagyobb mennyiségű adatot sem töltöttek le a rendszerből. Hozta a hírt a Gyöngyös Ma. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. helyenként zápor vagy zivatar is lehet. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És még közlekedési infók Tibitől, például, aki azt írja, hogy az M1-es Herceghalom és Biatorbágy között Budapest felé is teljes káó, és ugyanez a helyzet az M2-esen befelé Dunakeszitől. Köszönjük szépen az utóbbit Gyurinak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber. Olyan legendákkal találkozhatunk ebben az órában, mint Coolio, a Fugees, elsőként pedig David Guetta, Just a Little More Love. Jó reggelt! Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Bár az iskola még csak holnap kezdődik, már ma is rengetegen vagyunk az utakon, és sajnos történtek balesetek is. Az M5-ösön Röszke felé Kiskunpélegyháza térségében egy kamion a külső korlátnak ütközött, a 108-as kilométernél csak a belső sáv járható. Az M0-áson az M1-es felé Dunaharasztinál 4 autó ütközött a 3 sávból, a belsőt lezárták, a torlódás 7-8 km. Autó és furgon karambolozott az M2-esen, az M0-ás csomópont előtt a 18-as kilométernél csak egy sáv járható, ez okozza a 3-4 km-es torlódást. Jó utat, a közlekedési infokat a 0620-55-55-155-re várom. Lady Gaga dalát pedig már is elindítottam, ez a Hold My Hand a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra készülhetünk délután, este felé egyre több felhő jelenik aztán meg az égen, és éjszaka egy hideg front vonul át felettünk, záporokkal, zivatarokkal. Holnap jó 5 fokkal lesz majd hűvösebb, mint ma. Részletek a hírek végén, aztán az NSYNC-kel folytatjuk. I want you back a besten.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megfelelnek a tanszerek a biztonsági előírásoknak. Légi tűzoltás erdőtüzeknél. Önkéntesek újítottak fel turista jelzéseket. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: A gyurmákat és a zsírkéták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú ceruza és tolvégdíszítő esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhatjuk, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
1: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartósságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. A légi tűzoltás lehetőségeit is áttekintették a közelmúltban egy hevesi szakmai egyeztetésen, tudatta a Vármegyei Katasztrófa Védelem. A találkozón 16 szervezet szakemberei vettek részt. A honvédség képviselője ismertette, hogy helikopterek víztározókból és mobiltartályokból is képesek vizet felvenni, szükség esetén pedig a helyszínen is tankolhatók. A Bükkfensíkon a szakemberek szerint több olyan pont is kijelölhető, ahol mobil víztározók segíthetik az oltást, az erdei utak pedig tűzpásztaként is használhatók. Az életjelmentő csoport 3 repülőgépe egyenként mintegy 1500 liter vizet tud szállítani, bár nagy hőségben ezek bevethetősége csökken. Az erdészek arra is felhívták a figyelmet, hogy a kiszáradt területeken az oltás után is fennállhat az újragyulladás veszélye. Ezért sokszor hosszabb ideig szükséges a helyszín felügyelete. Újabb szakaszon frissítették fel a sárgasávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgőbikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Augusztus utolsó napján még 30 fok fölötti meleg várható térségünkben. A napos időszakok mellett gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Délután nagyjából 32 fokig melegedhet a levegő. Ezt követően fokozatosan frissebb levegő érkezik a térségbe. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, de továbbra is kellemesen meleg marad. A hét közepén többnyire 26-28 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, hihetetlen, de holnap már szeptembert mutat majd a naptár. Pikpak, elrohant az idei nyár, kezdődik az iskola, évszakváltás viszont nem lesz egy nap alatt. Kánikulával búcsúzik augusztus, és bár hideg fronthoz felfrissülést holnapra 4-5 fokkal lesz hűvösebb a mai 29-36 fokos hűséghez képest, azért még a folytatásban is marad a kellemes nyárias idő, és a folytatásban is szólnak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. A Hanzonnal megyünk tovább. Mbappa Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ha már ezen a nyáron annyira kevés volt belőle, jöjjön az éterben a következő órában egy kis... Nyári zápor, Rúzsa Magdi és Lotfi Beki közös dala, és lesz szívet melengető popdance is, Shapeshifters, Back to Basics. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, a hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tenger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Több a vadbaleset, mint tavaly. Felújításokkal készültek a tanévkezdésre. Világbajnok birkózókat köszöntöttek Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 16%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
2: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
1: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkóbiztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Karbantartási és felújítási munkákat végeznek a 60-i iskolákban az új tanév kezdete előtt. Az 5-ös számú általános iskolában megújult a pedagógusok pihenőhelye. Emellett festenek, takarítanak és rendezik az udvart. A Szent István sportiskolai általános iskolában állítható magasságú kosárlabda palánkokat szereltek fel. Bővítik a kézilabda pályát, amely rekordtán burkolatot és labdafogó hálót kap. Valamint korszerűsítik a tornaterem világítását és az épület villamos hálózatát is. A tankönyvek már megérkeztek az intézményekbe, írja a 60 hírlap. Két világbajnoki érmet is szereztek az Egri Városi Sportiskola fiatal birkózói az azerbajdzsáni Bakuban rendezett U17-es világbajnokságon. Kovács Keve a kötött fogásúak 55 kg-os súlycsoportjában egészen a döntőig jutott, és ezüstérmes lett. Juhász Imre a 65 kg-osok mezőnyében állhatott dobogóra, ő bronzéremmel tért haza. A két sportolót és edzőiket az Egri közgyűlés augusztusi ülése előtt köszöntötték a Városházán. Wagner Ákos polgármester a kiemelkedő eredmények elismeréseként emléklapot adott át a versenyzőknek és felkészítőiknek. Adta hírül a város. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható. A reggelek is frissebbek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti értékekkel.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az első Madonnától, akinek Like a Prayer című dalából egy ausztrál DJ készített mesterséges intelligencia segítségével remixet, de kitiltják az Emmy által generált zenéket az ausztrál slágerlistákról. A döntést azután jelentették be, hogy a feldolgozás az ország legtöbbet játszott rádiós száma lett. Szól már is az American Pie, 5 perccel múlt 9. Hello, jó reggelt, jó hetet, Max Emlevente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM, ha legjobb zenék, a hétfő reggel rengeteg balesettel indult, és egy helyen még mindig torlódást okoz a korábbi baleset. Az M0-áson Dunaharasztinál többen ütköztek, már az M5-östől torlódik a pálya, sőt az M5-ösön is 4-5 kilométeres a dugó a főváros felé. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Inika Múzi és a Here Comes the Hot Stepper folytatja.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Az amerikai énekesnő Anastacia jön, aki tánccal kezdte 85-től 92-ig. Az MTV The Club műsorában volt az állandó tánckar tagja, később számos zenész és énekes stúdióalbumán vokálozott, illetve háttértáncosként tűnt fel videoklippekben. 99-ben vált ismerté az I'm Out of Love című dalával. Jó hír a rajongóknak, hogy szeptember 15-től Európában koncertezik. Egy pici rossz hír a jóban, hogy sajnos hozzánk nem jön, viszont a szomszédos Bécsben október 12-én látható-hallható One Day in Your Life, ő folytatja a hétfő reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Kánikulával búcsúzik a meteorológiai nyára augusztus utolsó napján. 29-36 fokra, sok napsütésre számíthatunk estig, estétől egyre több felhő lesz majd az égen, éjszaka pedig egy hideg front vonul át rajtunk, záporokkal, zivatarokkal nyugat felől jön, kelet felé távozik, és jó 5-6 fokkal lesz hűvösebb majd holnap. Emiatt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A meteorológiai nyár utolsó napján a Fetszen Small vidám dala is szól majd 10 után. Jön a Feel Good, remélem jól telt a nyári szünet, a rossz hír, hogy holnap kezdődik a suli. Zenél majd a United is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Veszélyes a mustgáz. Rendkívüli támogatást kér Eger a város működéséhez. Kibertámadás a Mátraházi Hotelben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Ennek az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, a felmosófára, a szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal usdj ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
1: Rendkívüli önkormányzati támogatást kér Eger a kormánytól, összesen mintegy 782 millió forint értékben. A városvezetés szerint a segítségre a működőképesség, a közösségi közlekedés és más közszolgáltatások finanszírozásához van szükség. A MÁV az idei évre 1,3 milliárd forintos ellentételezési igényt állapított meg a helyi közösségi közlekedés után. Ennek több évre történő elosztását azonban nem fogadta el. Közben Eger szabadon felhasználható adóbevétele két év alatt több mint 1,3 milliárd forinttal csökkent, miközben a működési költségek emelkedtek, írja az Eger Hírek. Kibertámadás érte a Mátraházi Ózon Hotel informatikai rendszerét, a támadók pedig 25 ezer eurós, mintegy 9 millió forintos váltságdíjat követeltek. A hónap elején észlelt támadás miatt leállt a szálloda foglalási rendszere, levelezése és könyvelése is. Az eset a 2022. novembere és 2026. júliusa között rögzített foglalási adatokat érintheti. Bankkártya és fizetési adatokhoz azonban a támadók nem fértek hozzá. A hotel igazgatója szerint az eddigi vizsgálatok alapján valószínűleg nagyobb mennyiségű adatot sem töltöttek le a rendszerből. Hozta a hírt a Gyöngyös Ma. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. Helyenként zápor vagy zivatar is lehet. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Manapság akár a telefonunkon is készíthetünk dalt, de nem volt ez mindig így. A 90-es évek elején, amikor Sikén is kezdte a pályafutását, komoly vagyonokba kerültek a szintetizátorok és a stúdió berendezések. Erre a szülei adtak neki kölcsönt. Köszönjük a támogatást innen is. Love on the Run, jön még az Aerosmith, Pink, és még ebben az órában Alicia Keys is itt a Besten. 5 perc elmúlt 10, hello, Max M. Levente vagyok.

FM, a legjobb zenék. Jönnek Fatboy Slim földiei, azaz a szintén brightoni angol Fats & Small duo, akik 1999-ben robbantak be a Turnaround-dal, és annak ellenére, hogy a dal hatalmas nemzetközi sikert aratott, többek között a brit slágerlista második helyéig jutott, és milliós példányban keltek el a lemezek a szigorú és kedvezőtlen korai kiadói szerződésük miatt, a duo tagjai alig láttak pénzt a fizikai eladásokból. Ez most a Feel Good, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Best FM, a legjobb zenék. Tom írja, hogy baleset történt Budapesten, a Budaörsi úton kifelé a Nagyszőlős utcánál. Erzsébet hídtól lépésben lehet haladni. Köszönjük szépen! 0620 55 55 155-ös hívható SMS Viber számunkra érkezett. Továbbá M5 Röszke felé Kiskunfélegyháza térségében egy kamion a külső szalagkorlátnak ütközött a 108-as kilométernél. Csak a belső sáv járható. Szintén az M5-ös, de a másik oldal a főváros felé Inárcsnál történt nemrég baleset. 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A nyári szünet és az utolsó nyári hónap utolsó napját kimaxoljuk majd a délelőtt utolsó órájában DJ Jazzy Jeffékkel. Szól majd a legendás Summertime, és dübörög a ház a Bieberstől is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. A hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelésre számíthatnak a tanítást segítő dolgozók. Műméz roppantja meg a méhészeket brüsszeli asszisztenciával. Front jön, záporokat hozhat az este. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a Nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásuknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdő időpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Ez a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: Az asszályhoz és az extrém hőséghez képest jó az idei méztermés, összességében azonban gyenge évet zárnak a magyar méhészek. Erről az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke beszélt. Bros Péter szerint a külpiacokon 30-40%-kal csökkentek az árak az Ázsiából tömegesen érkező műméz miatt, ami nem más, mint ipari édesítőszer. Ehhez képest az Unió szakbizottságában olyan kereskedőkre bízták a probléma megoldását, akik abból milliárd sok, hogy nem méz van a piacon, írja az Infostart. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdete sem hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Olyan legendás dalokkal búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délelőttjétől, mint Adamski slágere a Killer, DJ Jazzy Jeffé-ké a Summertime, jön Jay-Z Beyoncé-val, az órát pedig a német Tom Novi dala, az Unexpected indítja. 3:04 múlt 11, hello, jó munkát, jó utat, és még így a finisében jó nyári szünetet kívánok. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. 39 évvel ezelőtt, pontosan a mai napon jelent meg Michael Jackson Bad című albuma. A 82-es elsőprő sikerült Thrillert követve ez volt a pop királyának harmadik és egyben utolsó zenei kollekciója, amelyet Quincy Jones jegyzett producerként. Jacko hetedik stúdióalbuma elődeihez hasonlóan hatalmas siker lett, ami nem csoda, hiszen olyan dalok hallhatóak rajta, mint az I Just Can't Stop Loving You, a The Way You Make Me Feel, a Man in the Mirror, a Dirty Diana vagy a címadó Bad, amelyek mind a slágerlisták első helyén kötöttek ki. Az album szintén 25 országban lett listavezető, és számtalan elismerést hozott Michael Jacksonnak és a korongon dolgozó stábnak, többek közt két Grammy-díjat, a legjobb hangmérnöknek járó díjat, illetve a Leave Me Alone klipje 90-ben kapta meg a legjobb zenei videónak járó Grammy-t. Most pedig 4 évet ugrunk előre az időben, 91 az évszám, jön DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince és a Summertime a Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési hír: az M5-ösön Budapest felé Újhartyán térségében két kamion összeütközött a 36-os kilométernél. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a külső és a belső sávot is lezárták. A forgalom a leálló sávon halad, a torlódás több mint 10 kilométeres. Újhartyánnál vagy még korábban Örkénynél érdemes már lehajtani a pályáról és az 5-ös főúton kerülni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Majoros Ritával búcsúzunk a meteorológiai nyár utolsó délutánjától, aztán majd 6-tól a Night Shift stábjával, 6 és 7 között White Boy, 7-től pedig Lauer Christian hozza a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjeit. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap, szeptember 1-én is. Maxim Levente vagyok. A Maroon 5-vel indul az óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hogyan legyen jobb az iskola, a diákok is szót kapnak, nyugtaadatszolgáltatás egyelőre nem büntet a NAV, malackák a 63-as úton, több órás mentő akció lehet. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. A kormány azt szeretné, ha az iskola mindenki számára jobb helyé válna, nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának. A szaktárca vezetője Nagy Kanizsán a Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón beszélt erről. Lannert Judit szerint első intézkedései is erről szóltak, megerősítették a szakmai és vezetői autonómiát, színesebb a taneszközkínálat, kevesebb az adminisztráció. És a folytatásban a diákoknak is lehetőség. Biztosítanak arra, hogy beleszóljanak a jövő formálásába. Az iskolakezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos háztartás 107 ezer forintot fordít a tanévkezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol. Ez derült ki egy friss felmérésből. Eszerint a füzetek, tollak mellett a legtöbben ruhára, cipőre is költenek. Műszaki eszközöket, telefont, laptopot viszont idén kevesebben szereznek be. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A NAV azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmájer Szilvia kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Oldalára borult egy sertéseket szállító teherautó a 63-as úton Cecén. 100 jószág volt a raktérben, közülük mintegy 30-at tudtak azonnal kimenteni. Őket a tűzoltók őrzik az út mentén egy ideiglenesen elkerített területen. A többit akkor tudják majd kiemelni, ha a helyszínre ér egy daruskocsi és kerekeire állítja a szerelvényt. A műszaki mentés a katasztrófa védelem szerint 3-4 órát is igénybe vehet, addig teljes útzár lesz a 63-ason Cecén. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdetesen hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás étfőt, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok, a következő néhány órát töltsük együtt. Hát nem fogják megbánni, úgyhogy indítsuk együtt a hetet a leges legjobb zenékkel, mint mondjuk az Ultranet és a Free, de jön majd az M People is és a Moving On Up. Most pedig a Maroon 5-val indulunk, Makes Me Wonder. Töltsék velem a délutánt, és legyen szép a napjuk.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Rest FM a legjobb zenék, Dess levéldala után megkérdezem, mi újság, hiszen elmúlt az augusztusi utolsó hétvége, majdnem belépünk a szeptemberbe, remélem, hogy a hétvégén volt alkalmuk egy kicsit lazítani, pihengetni. Én eléggé feltöltöttem egy kis kirándulással, lettem egy jó kis pisztrángot egy ilyen erdei kis faluban, szóval azt hiszem a relax az teljesen megvolt. Hát nagyon remélem, hogy önök is így vannak, és hogy nagy lendülettel vágtak bele ebbe a hétbe. Én hozom a legjobb hét felpörgető dalokat, egy kicsit talán megkönnyítjük a hétfői akadályokat, például az M-People dalával, de hozok majd közlekedési információkat, mindenféle érdekességet, napkérdését, úgyhogy ma is megéri velem tartani. Mert például olyan zenéket hozok, mint Ultranete és a Free. Ezzel megy tovább a nap.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is nagyon sokan választották az autóban ülést, vagy éppen kamionon dolgoznak, teherautóval haladnak az utakon. Ha bárki bármit lát az utakon, mindenképpen szükség van az infókra. 0620-55-55-155. Ha látnak valamit, itt hívjanak fel, vagy írjanak. Én pedig jó utat kívánok ma is mindenkinek, és amint megkapom az infót, már hozom is. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom. Bicske és az M0-as autóúti csomópont között a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás van. Aki teheti, válassza a belső átterelt sávot autóval. Komárom térségében az M1-esen szintén, Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométerek között szintén erős a forgalom. Itt is lassulás és torlódás van. Ha bárkinek másmilyen információja van kerülő útról tudomása, nagyon megköszönöm, ha jelentkezik vele. Még egyszer a számunk 0620-55-55-155. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra lesz, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig Norbiéknak küldenék egy dalt, aki azt írja, hogy így augusztus utolsó napján leltároznak, úgyhogy egész délután és nagy valószínűséggel egész este bent lesznek a munkahelyén, és csak számolnak, csak pakolnak, úgyhogy rájuk fér néhány isteni dallam, hogy egy kicsit, hát jobban pörögjön a kezük, a fejük, az agyuk, így főleg ebéd után. Hát nektek jön majd rögtön a hírek után Kelly Rowland és a Work. És a Rúzsa Magdi is besegít majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Becsengetnek, idén is rendőröket vezényelnek az iskolákhoz. Fegyver és gumibot is volt az angyalföldi drogárusnál. Villámárvíz ölt a Grand Canyonban. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést holnaptól az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt az oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre.
2: A rendőrség arra kér az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: A táplálkozással kapcsolatos szélsőségekkel és álhírekkel szemben indít új videósorozatot a Semmelweis Egyetem. Az elsők között az immunerősítésről lesz szó már most, például arról, miként turbózhatjuk fel a gyermekek szervezetét természetesen és költséghatékonyan a zavartalan iskolakezdéshez. Azt mondják, hogy a kampányszerű vitaminszedés helyett válasszuk inkább a natúrjoghurtot, a halat, a hüvelyeseket, és semmiképp se higgyünk a netet előzönlő táplálkozás tudományi tanácsadóknak. Fegyvert, lőszert és drogot találtak egy budapesti férfi otthonában. Lakossági bejelentés után mentek ki razziázni a rendőrök. A környékbelieknek ugyanis feltűnt a nagy mozgás. Kábítószergyanús fehérport, elektromos sokkolót, gumibotot, készpénzt, 23 lőszert és egy működőképes lőfegyvert foglaltak le az angyalföldi otthonban. A bíróság elrendelte a 37 éves férfi letartóztatását. Tragikus villámárvíz volt a Grand Canyon Nemzeti Parkban az Egyesült Államokban. Egy ember meghalt, 15-öt még keresnek, csaknem 100 túrázót és kempingezőt viszont sikerült biztonságba helyezniük a mentőegységeknek Arizonában. A hirtelen jött, heves esőzés miatt léptek ki medrükből a patakok a térségben. Holnap már szeptember, de marad a nyár, mondom a részleteket. Napos meleg idő várható, több-kevesebb gomoly felhővel, a 30-35 fokos csúcsot késő este 17-27 fok követheti, és egy érkező front erős széllel záporokat, zivatarokat hozhat, leginkább a Dunántúlra, valamint a középső ország részbe. A meteorológiai ősz kezdete sem hoz fordulatot időjárásunkban, holnap szeptember 1-én is marad a változóan napos idő derűs órákkal, 26-32 fokkal, szerdán is nagyjából erre készülhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És akkor jönnek a felejthetetlen slágerek. Egy óra után is 5 perccel itt a Best FM-en. Én Majoros Rita vagyok. Remélem túl vannak az ebéden és a desszerten is. Azt azért remélem nem hagyták ki. De ha mégis, akkor jönnek a desszert helyére a legjobb zenék. Például a Fugees-től, Robbie Williams-től, Király Viktortól, vagy éppen Kelly Rowland-től. Már indítom is a work-öt. Szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ma délután nosztalgiázni fogunk egy kicsit a nap kérdésében, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a tárgyak, amik egyszerűen csak eltűntek az otthonunkból. Gondolok itt ilyesmire, mint mondjuk a tévéújság. Nem tudom, manapság valaki vesz-e egyébként még tévéújságot. Vagy éppen ez a tárcsás telefon. Nekünk nagyon sokáig volt az otthoni telefonunk ilyen tárcsás. Azt hiszem, talán ez a pontos megnevezése, de hogy ezek a telefonok is szinte teljesen eltűntek, vagy a VHS kazetták, vagy mik azok a dolgok, amik eltűntek az otthonunkból, vagy egyáltalán a hétköznapi használatból. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, jöhetnek ide az üzenetek. Az is lehet, hogy 10-20-30 évvel ezelőtt élni sem tudtuk nélkülük. Na, jöhetnek ezek a tárgyak, akinek akár van róla képes bizonyítéka. Azt is várom. Miközben zenél nekünk a Fugees, jön a Killing Me Softly, de itt lesz Robbie Williams is, és a Millennium a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-es autópályán a főváros felé a terelésben erős a forgalom ma is. Bicske és az M0-ás autóúti csomópont között a külső sávban nagy a lassulás, úgyhogy aki teheti és autóval van és Budapest a célja, használja az átterelt belső sávot. A Tatabánya és Tata közötti szakaszon is erős a forgalom, az M1-esen Hegyeshalom felé is, a 60-as és a 67-es kilométerek között, úgyhogy itt is torlódás van. Újhartyán térségében pedig az M5-ös autópályán Budapest felé korábban két kamion ütközött, a 36-os kilométernél most már zavartalanul halad mind a két sáv, de több kilométer hosszú a torlódás, úgyhogy azért a türelemre még szükség lesz. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még információja az utakról, nagyon megköszönöm, ha gondol ránk és elküldi vagy felhív. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Folytatódik a nosztalgia a következő órában is, van még pár percünk, délután 2-ig jönnek a legfrissebb hírek, aztán jöhetnek az üzenetek, hogy mik azok, amik eltűntek a hétköznapjainkból, vagy az otthonunkból, mik azok akár használati tárgyak. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide meg lehet őket írni, vagy akár fel is lehet hívni, ha valaki szóban mondaná el, hogy mi az, amire 10-20-30 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy na hát ezeket soha nem fogjuk elfelejteni, aztán most nem is használjuk őket. Jöhetnek az üzenetek, mellé a legjobb zenék a következő órában is, mint a Madison Avenue és a Don't Call Me Baby. Vagy éppen Karamell és a Zeniten túl.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, utolsó rohamra indulnak a szúnyogok ellen. Gyermekpornográfia Florida felé tart a magyar gyanúsított. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak kritikusan gondolkodni, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter a nagykanizsai Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitón arról is beszélt, hogy sokkal többet kell költeni oktatásra és egészségügyre, csak így lehet sokkal sikeresebb az ország. Hozzátette, vállalásoknak megfelelően rövidesen bejelentik a tanítást segítők béremelésének ütemezését várható kezdő időpontját. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdő programra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület programfelelősét Pintér Esztert hallják.
2: A legtöbb iskola Pest és Veszprém megyéből regisztrált, Szegeden lesz a legtöbb foglalkozás, Budapesten pedig a 2. és a 11. kerületből érkezett a legtöbb érdeklődés. Ez a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb városföldi ökoszisztémát, megértsék, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és figyeljenek rá.
1: 4 megye 27 településén lesz földi kémiai szúnyoggyérítés a héten, biológiai lárvagyérítést Győr-Moson-Sopron, valamint Pestvár megye déli részén a Ráckevei Dunaágban végeznek, jelezte a katasztrófavédelem. A Tiszatónál a természetvédelmi oltalommal nem érintett területeken a kifejlett szúnyogokat veszik célba. A lakott övezetekben platós kocsiról permeteznek, majd alacsony dózisban este éjszaka. A készítmény nem ártalmas sem az emberekre, sem a házi állatokra. Kiadták az Egyesült Államoknak a gyermekpornográfia miatt keresett magyar férfit. Győrben bujkált, ott kapták el. Floridába viszik, ahol egy büntetés végrehajtási intézetbe kerül. A 48 éves férfit évek óta körözték, több eljárás indult ellene gyermekpornográf felvételek birtoklása miatt, közölte a készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda. Jön a front, mozgalmas lesz az éjszaka, mondom a részleteket. Kora estétől egyre több felhő érkezik fölénk, éjjel már sokfelé előfordulhat eső, zápor, helyenként intenzív zivatar. Gyorsan átvonul az országon a front, ezt mondják a meteorológusok. Utána napos, gyengén felhős idő következik, már számottevő csapadék nélkül, de élénk vagy erős széllel. 27 és 32 fok között alakulnak holnap a csúcsértékek. Az előrejelzések szerint szerdán is ugyanez folytatódik mindenütt, talán egy-egy helyi záporral.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy szívesen nosztalgiáznak ebben az órában is velem, és a felejthetetlen slágerekkel 2 óra múlt 4 perccel megy tovább a délután, és ez a jó kis hétfői nap Jesse J-vel és a Dominóval. De itt lesz az FLM, jön a Madison Avenue, jön az Astri, na meg Molnár Ferenc Karamell is. Most a French Affair indít, és a My Heart Goes Boom.
0: Best FM.

0: Best FM a legjobb zenék. Mik azok a dolgok, akár tárgyak, amik eltűntek a hétköznapokból, vagy az otthonunkból, pedig pár éve még nagyon-nagyon szerettük, és naponta használtuk őket. Azt írja Judit, a képeslap. Ha valaki elutazott, biztosan küldött, most kapunk egy fotót Messengeren, és kész. Tamásnak a videókazetták, a VHS kazetták hiányoznak, és vele együtt a videótékák is. Pénteken elmenni filmet választani külön program volt, imádtam. Sőt, a barátnőimmel tartottunk néha ilyen videós estéket is. Mindenki választott egy filmet, elmentünk, kivettük a tékából, és aztán hétvégén együtt megnéztük az összeset, de jók voltak. Azt írja Laci, a papíralapú térkép régen egy egész tudomány volt összehajtani, utána pedig visszarakni a kesztyűtartóba őket. Imádtam, és képzeljék el, a múltkor pont használtam is egyet, már szerintem évek óta nem volt a kezemben, mert hogy folyamatosan, ha túrázom, akkor ilyen különböző túraapplikációkat használok, és szerintem megtanulni újra használni ezeket a papíralapú térképeket, az sem egyszerű menet, és már ott is bele akartam nagyítani egyébként, úgyhogy rájöttem, hogy na jó, ezeket a papíralapú akacsokat többet kellene használnom. 0-20-55-55-155, jöhetnek még hasonló üzenetek, és akár nyugodtan fel is hívhatnak, hogyha szóban mesélnék el. Mellé pedig jön egy igazi 90-es évekbeli különlegesség, ez nem más, mint az Astrui és a Cantaloupe, ami tökéletesen összehozza a régi jazzt, a régi fajta jazzt és a hip-hopot. Itt nekünk a Best FM-en.
1: As you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.

0: Salsa.
1: Best FM a legjobb zené. Kaptam egy olyan információt, hogy a 4-es főúton Debrecen és Ebes között két autó és egy teherautó ütközött. A 215-ös kilométernél a forgalom félpályás korlátozás mellett irányonként váltakozva halad. Kecskemét térségében az 5-ös főúton két autó ütközött. A 80-as kilométernél a forgalom félpályán halad. A 47-es főúton Berettyóújfalu belterületén pedig gázvezeték sérülés miatt lezárták a Honvéd utca egy szakaszát a 34-es kilométernél a Besenyei György szakközépiskola előtti területen, ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk, ide pedig jöhetnek az útinfók. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
3: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
4: Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Megfelelnek a tanszerek a biztonsági előírásoknak. Légitűzoltás erdőtüzeknél. Önkéntesek újítottak fel turista jelzéseket. Minden megvizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A Fogyasztóvédelmi Hatóság toltartókat, ceruzadíszeket, zsírkrétákat és gyurmákat ellenőrzött, de egyikben sem talált egészségre veszélyes anyagokat. Hangsúlyozta rádiónkban Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
6: A gyurmákat és a zsírkréták tekintetében azt néztük, hogy nehéz fémeket tartalmaznak, mert például olmot, kadmiumot vagy redet, míg a PVC alapú műanyagtól tartó PVC alapú ceruza és tolvégvízítő esetében a ftalát tartalmaz vizsgáltuk. A ftalát ez egy lágyító szer, műanyag gyártása során szokták alkalmazni, de egészségileg káros lehet és veszélyes lehet a fogyasztókra nézve, ezért unió szerte tiltva vannak. Jó hír a szülők számára, hogy az NKFH laboratóriumában ellenőrzött összes termék megfelelt nagyon szigorú termékbiztonsági szabályoknak, így kimondhat, hogy a magyarországi kereskedelmi forgalomban lévő tanszerek biztonságosak.
5: A szülőknek azt tanácsolják, hogy vásárláskor a minőséget és a tartósságot is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. A légitűzoltás lehetőségeit is áttekintették a közelmúltban egy hevesi szakmai egyeztetésen, tudatta a Vármegyei Katasztrófavédelem. A találkozón 16 szervezet szakemberei vettek részt. A honvédség képviselője ismertette, hogy helikopterek víztározókból és mobiltartályokból is képesek vizet felvenni, szükség esetén pedig a helyszínen is tankolhatók. A Bükkfensíkon a szakemberek szerint több olyan pont is kijelölhető, ahol mobil víztározók segíthetik az oltást, az erdei utak pedig tűzpásztaként is használhatók. Az életjelmentő csoport 3 repülőgépe egyenként mintegy 1500 liter vizet tud szállítani, bár nagy hőségben ezek bevethetősége csökken. Az erdészek arra is felhívták a figyelmet, hogy a kiszáradt területeken az oltás után is fennállhat az újragyulladás veszélye. Ezért sokszor hosszabb ideig szükséges a helyszín felügyelete. Újabb szakaszon frissítették fel a sárgasávos turistaút jelzéseit a Mátrában. A Kékes Turista Egyesület önkéntesei a Gyöngyös-Solymos és Gajatető közötti útvonalon, a Karos híd és a Görgőbikki út között dolgoztak. A munkában 12 természetjáró vett részt, a legfiatalabb 18, a legidősebb 83 éves volt. Számolt be róla a gyöngyösma.hu. Augusztus utolsó napján még 30 fok fölötti meleg várható térségünkben. A napos időszakok mellett gomoly felhők is megjelenhetnek az égen. Délután nagyjából 32 fokig melegedhet a levegő. Ezt követően fokozatosan frissebb levegő érkezik a térségbe. A hőmérséklet néhány fokkal visszaesik, de továbbra is kellemesen meleg marad. A hét közepén többnyire 26-28 fok körüli maximumokra számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek. Egy perccel vagyunk 3 óra után, én pedig Rolicek Judit vagyok. Nagyon úgy tűnik, hogy a héten a mai nap lesz a legmelegebb. Jelenleg 33 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Erről is beszélünk, felköszöntjük az ünnepelteket, és jönnek a dalok. Elsőként íme Dr. Albán.
1: 100,7 Best FM.

15 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 33-34, sőt találtam olyan oldalt, és az is hivatalosnak mondható, ahol 35 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben. Én is többet látok a saját kis hőmérőmön, de hát maradjunk azoknál az adatoknál, amelyekből ilyenkor azért szemezgetni szoktam délután. Eszméletlen meleg van az országban. Szerintem mi ezzel még rakjuk össze a két kezünket. Vannak olyan helyek, ahol 37-38 fok van jelen pillanatban. Szeged környékén látom például az egyik kerületében 37,5 fokot mutatnak most a hőmérők, de ugyanígy elmondható ez Békés Csaba környékén, elmondható a Dunántúlon, ott is inkább a déli részen vannak ezek a magas hőfokok. Talán mindenhol 30 és 35 fok ez a nagy átlag, viszont ahol esik az eső, mert hogy ilyen is van, ott 30 fok alatt nem sokkal, hanem egy ilyen 28-29 fokos hőmérsékletekkel. Ez jelen pillanatban úgy látom, hogy Tata környékén, Győr Tata környékén, ahol csapadékossá vált az idő. Ez az a front, a hideg front, ami megérkezett most az országunkba, és emiatt kint vannak a citromsárga riasztások nálunk is, itt Heves vármegyében. Talán majd az esti órákban kapunk ebből. Azt látom most, hogy nagyon kevés százalékot mondanak arra, hogy jön a csapadék, és itt ténylegesen Egerben előfordul majd, de van rá esély. És a holnapi napon is van egy citromsárga riasztásunk, zivatarra. Ne felejtsük el, hogy vannak száraz zivatarok is, de az elsődleges veszélyforrást, amikor kint vannak ezek a riasztások, akkor mindig a villámlás jelenti. Emellett esetenként előfordulhat szélerősödés és jégeső is. Gyűlnek a felhők, egyre több felhőt fogunk látni az égbolton. Meg is nézem, itt gyorsan ráfrissítek az előrejelzésekre, gyűlnek majd a felhők, mondjuk most is vannak felhők, igen, mi ami még érdekes, 18 fok volt a leghűvösebb itt Tegerben a mai napon, ennyi volt egyébként Kékestetőn is, csak ott éppen nem 34 fok van, hanem 26 jelen pillanatban. Jön a Unique, előtte pedig Ime Sigala és Paloma Faith itt a Besten.

0: 5 perccel vagyunk 3/4 előtt, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket, eljött az idő, köszöntjük őket. Ma az Erikák, a Bellák és a Hangák, a fő-fő névnaposok itt Egerben, a környéken, Magyarországon, a világban, bárhol hallgatnak bennünket, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig. Vannak még ma mai napra névnaposok, ők azok, akik nem minden naptárban szerepelnek: Aida, Aldán, Amina, Amira, Áris, Arisztid, Dorabella, Izabella, Metella, Móna, Pamina, Raimond, Raimonda, Raimund, Raimunda és a Ramona nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Az Erika egy germán-latin eredetű női név, eredetileg az Erik, szintén germán eredetű férfi névből eredeztethető, annak latinos női megfelelője. Az Erika női név jelentése nagyra becsült, tisztelt, uralkodó, becsületes. Már az ókori római idők előtt ismert volt a név, a vándorló törzseknél is felfedezhető, erre utaló nyom, valamint a vikingek között is előfordult a későbbi időkben az Erik női névváltozata, bár alig találni erre utaló nyomokat. Az Erikákról azt mondja a számmisztika, hogy felelősségtudattal rendelkeznek, kiváló üzleti érzékkel, a gondolkodásuk kimondottan gyakorlatias, amibe belekezdenek, jelentős sikereket érnek el velük, ritkán hibáznak, hatékonyak, ezt mondja tehát a számmisztika az Erika név elemzése után. Itt vannak a Bellák, új latin, spanyol eredetű név, a Bellus latin szóból, a jelentése szép, bájos, csinos, kecses. Fontos számukra az anyagi és az érzelmi biztonság, ezt a párkapcsolataikban keresik leginkább, megfelelési kényszert éreznek a külvilág felé, amelyből néha nehézségeik támadnak. A névelemzése után tudjuk meg ezt a Bellákról, és itt vannak a Hangák, ők is augusztus 31-én ünnepelnek névnapot. Újabb keletű név, magyar eredetű, névadása Hanga, növény nemzetség nevéből, a jelentése a virág maga. Kedvesek, bájosak, kifinomultak, nehezen viselik el, hogyha megbántják őket, visszahúzódóvá válnak ilyenkor, nagyon szeretik felkarolni a szegényeket és az elesetteket, mondja tehát a numerológia Hanga név elemzése után. A kutyusok közül a Montgomery és a Zara nevűek, a cicák közül a Dorka és a Rebecca nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszőrösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Pepe nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Elemzünk egy picit, mert a születésnaposokkal folytatjuk, és megtudjuk, hogy mi jellemző azokra a szüzekre, akik augusztus 31-én születtek. Az erényeik nagyon alkalmazkodóak, virtuózok, rokonszenvesek, a hibáik, hogy túlságosan bizalmatlanok másokkal, és néha elég kicsinyesek tudnak lenni. Az egészségi állapotuknál pedig fontos felhívni a figyelmet a gyomrukra, mert gyomor problémák fordulhatnak többször elő. A munka résznél pedig azt írják, hogy nagyon jók a sport. Tehát, hogyha ha a szakmát keresnek, akkor valami sport legyen benne, vagy sporttal kapcsolatos, de politikusnak is kiválóak lehetnek. És akkor nézzük név szerint, hogy kikről tudok én. Holló Zoltánt Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagyon jó egészséget neki, ma van a születésnapja. A katasztrófa védelemnél is buli lehet, hogyha egy kicsit hangosabbak, mert Nagy Csabának, a sajtó szóvivőjüknek is ma van a születésnapja. Isten éltesse Máté Csabi is születésnapos, neki is sok-sok puszi, Kelemen Jánosnak is ma van a születésnapja, minden szépet és jót kívánok, és ma ünnepel Dávid Anita is születésnapot. Ha bárkit kihagytam volna, 0620 355 65 55-ös jön David Guetta, és szia itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Milyen szakmát érdemes választani? Hol lehet tovább tanulni? Milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac? Szeptember 4-én pénteken 10 és délután 3 óra között ezekre a kérdésekre is választ adhat a Szakmakör 5.0 rendezvény itt Egerben, az Eszterházi téren. Egy helyen mutatkoznak be a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplői. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakma bemutató, tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, de aktuális állásajánlatok, toborzópontok és interaktív programok is várják az érdeklődőket. Szakmakör 5.0 szeptember 4-én pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Több a vadbaleset, mint tavaly. Felújításokkal készültek a tanévkezdésre. Világbajnok birkózókat köszöntöttek Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. 15%-kal több a vadbaleset, mint tavaly. Ennek az az oka, hogy emelkedett az autók száma és a vadállomány is nőtt. Az autósok szempontjából a nagy vadakkal való ütközés jelenti a legnagyobb veszélyt. Ilyenkor milliós károk keletkezhetnek. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének elnöke.
4: Ha bekövetkezik a nem várt vadbaleset, a rendőrség értesítése mellett az illetékes vadásztársaságot is értesíteni szükséges. A biztosító felé minél előbb jelentsük be a kárt. Az ilyen károknál a vadásztársaság által kiállított jegyzőkönyvet is csatolni kell. A sérült vadat ne közelítsük meg, mert súlyos sérüléseket is okozhat. Az elpusztult állatot nem szabad elvinni, mert lopásnak minősül. Egyébként a vadásztársaságok kérhetnék az elpusztult állat ellenértékét, de ettől a gyakorlatban eltekintenek.
3: A szakértő figyelmeztetett, érdemes teljes körű kaszkóbiztosítást kötni, ami vadkárra is érvényes. Karbantartási és felújítási munkákat végeznek a 60 iskolákban az új tanév kezdete előtt. Az 5-ös számú általános iskolában megújult a pedagógusok pihenőhelye. Emellett festenek, takarítanak és rendezik az udvart. A Szent István sportiskolai általános iskolában állítható magasságú kosárlabda palánkokat szereltek fel. Bővítik a kézilabda pályát, amely rekordtán burkolatot és labdafogó hálót kap. Valamint korszerűsítik a tornaterem világítását és az épület villamos hálózatát is. A tankönyvek már megérkeztek az intézményekbe, írja a 60 hírlap. Két világbajnoki érmet is szereztek az Egri Városi Sportiskola fiatal birkózói az azerbajdzsáni Bakuban rendezett U17-es világbajnokságon. Kovács Keve a kötött fogásúak 55 kg-os súlycsoportjában egészen a döntőig jutott, és ezüstérmes lett. Juhász Imre a 65 kg-osok mezőnyében állhatott dobogóra, ő bronzéremmel tért haza. A két sportolót és edzőiket az Egri közgyűlés augusztusi ülése előtt köszöntötték a Városházán. Wagner Ákos polgármester a kiemelkedő eredmények elismeréseként emléklapot adott át a versenyzőknek és felkészítőiknek. Adta hírül a város. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható. A reggelek is frissebbek lesznek, általában 13 és 16 fok közötti értékekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Mi újság van az utakon, Eger útjain? Hol vannak nagyobb fennakadások, netalántán félpályás útlezárások? Tudom, sok van belőle, de írjanak, hívjanak, hogyha van miről beszélni. Érkezik a Far East Movement és Deva Bestem.
0: 100,7 Best

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Jók a közlekedés időjárási feltételei, mondjuk most éppen Budapest környékén van csapadék, Tata környékén van csapadék, hogyha abba az irányba indulnak, azért ott vizesek, nedvesek, csúszósak az utak, de itt nálunk Heves vármegyében jelenleg minden tökéletes, talán a napállás vagy az erős napsütés az, ami néha bekavarhat, viszont van egy sebességmérés Kerecsend és Kápolna között a régi hármason. Ne nyomják neki, de nem csak ott, hanem sehol se. Többször láttam már a Rákóczin is, hogy mérik a parkolóból a gyorshajtókat. Érdemes tényleg odafigyelni a sebességkorlátokra. Jön Roy és Ádám, előtte pedig íme Latrisa McNeil itt a Best

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek, balesetmenteset. 16 óra 37 perc van, és itt van velünk a vonalban autómentős Ferike, aki hozza a hétvége híreit, a mai nap híreit Egerből, a környékből. Ferikém, szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Borzalom! Pont, nincs tovább. Engedjük el. Vége a világnak, holnap iskola kezdés. Van, útfelújítás van, évnyitó van, minden is van. Fű, én azt mondom így gyorsan hirtelen felindulásból, hogy aki 8-ra vagy 3-1-8-ra viszi a gyereket reggel iskolába, az 2 órakor induljon el. És ez nem vicc. Az én gyerekem már azt nézte, hogy biciklivel hogy tud bemenni az iskolába, mert a buszközlekedés az előre letervezett útvonalon megnézte, hogy hogy lehetne bejutni az iskolájába. 47 perc a menetidő, ideális időszakba, de most nem az, úgyhogy mondta, hogy jó, megnézze, hogy van-e biciklitáraló, és ha igen, akkor ő úsgyi biciklivel mondta, hogy ő köszöni szépen ezt le. Elméletileg sok lámpát vissza fognak holnap kapcsolni, gyalogátkelő helyeknél óvatosan, ahol sárgán fog villogni a lámpa, ott még nagyobb türelmet kérünk az autósoktól, illetve szokjuk hozzá, hogy a barkócén már kihelyezésre került a gyalogátkelőnél a forgalomirányító lámpa. Most sárgán villog, ezt, hogy mikor fogják bekapcsolni, azt nem tudom, de ott aztán még nagyobb óvatosságot fog kérni mindenkitől, ott az üzemeltetőtől kezdve a városvezetés, mindenki, mert ott a gyalogosok általában nem szokták azt nézni, hogy jön-e busz, jön-e személyautó, csak szaladjunk a szélrózsa minden irányába. Most, hogy lesz lámpás gyalogátkelő, most szerintem ugyanez fog történni, csak lámpa irányítása mellett, akkor is fognak szaladni, amikor piros lesz.
0: A barkócén ott nem is nagyon szokták nézni, hogy zebrán mennek-e, vagy nem. Egyik oldalról megyek a másikra, az egy, az nagyon veszélyes szakasz ott. Ha szabad így mondanom, az autósoknak is, mert sohasem tudhatod, hogy mikor szalad neked egy gyalogos. Én nekem volt már ilyenben részem. Mert megy, én meg nem mentem olyan gyorsan, hogy... hogy a szaladásából ki tudtam volna jönni. Jó, oké. A másik, Ferike, figyelj csak, az autópályán tegnap egy baleset volt személyisérülés nélkül, ami miatt 10 kilométeres sor volt?
1: Sajnos igen, történt egy olyan baleset a 43-as kilométer körülnél Budapest irányába, ahol a személygépkocsi a útmenti árokba leszaladt, és ott megállt, személyisérülés nem történt, mentőkrendőr, tűzoltó, mindenki a helyszínen volt, és a bámészkodás miatt 10 kilométeres torlódás alakult ki. Nagyon kérek mindenkit, hogy én megértem, hogy úgymond katasztrófa turisták vagyunk, de gondoljunk bele, hogy ez több óra hossza, mire kisimul az egész forgalom. Uh-huh. Fölöslegesen ne bámészkodjunk, ne videózzunk. Videózásra visszatérve büntetendő, és fájni fog. A rendőr észrevesztés után azt mondja, hogy tessék meg kiállni a sorból, és adnék egy kis csekket, amit be kell fizetni.
0: Köszönjük szépen, Ferikém, az információt. Holnap délután beszélünk. Vigyázzon mindenki magára, te is.
1: Kellemes napot és balesetmenteset. Sziasztok!
0: 0620 355 65 55-ös, hogyha bármit tapasztalnak az utakon, küldjék az információkat. Jön az Atomic Kitten, itt a Besten.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Milyen szakmát érdemes választani? Hol lehet tovább tanulni? Milyen lehetőségeket kínál a munkaerőpiac? Szeptember 4-én pénteken 10 és délután 3 óra között ezekre a kérdésekre is választ adhat a Szakmakör 5.0 rendezvény itt Egerben, az Eszterházi téren. Egy helyen mutatkoznak be a pályaorientáció, a szakképzés, a felsőoktatás, a felnőtt képzés és a foglalkoztatás szereplői. Lesz pályaorientációs tanácsadás, szakma bemutató, tájékoztatás a továbbtanulási lehetőségekről, de aktuális állásajánlatok, toborzópontok és interaktív programok is várják az érdeklődőket. Szakmakör 5.0 szeptember 4-én pénteken itt Egerben, az Eszterházi téren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
3: Hát a 80-as maratonra.
2: 80 kilométer?
3: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
4: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Veszélyes a mustgáz. Rendkívüli támogatást kér Eger a város működéséhez. Kibertámadás a Mátraházi Hotelben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. A mustgáz veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. Már elkezdődött az idei szüret, a pincékben utána erjedésnek indul a must. Ilyenkor széndioxid keletkezik, ami akár halálos is lehet. Ha a gépi szellőztetés nem megoldott a pincében, alkalmazzuk az ismert gyertyás módszert. Hívta fel a figyelmet rádiónkban Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Meg az a lényege, hogy égő gyertyával kell lemenni a pincébe. Viszont nagyon fontos, hogy a gyertyát azt ne a kezünkben tartsuk, hanem a lábfejünk magasságában. Azért, mert a széndioxid ugye alulról terjed fölfelé, alul is kell azt mérni. Tegyük egy lapátra, felmosófára, szelfibotra, és úgy menjünk le a pincébe. És ha lent vagyunk a pincében, akkor a földre is tegyünk egy teamécsest, amit meggyújtunk. Ha kialudna bármelyiknek a lángja, akkor azonnal úszdi ki a pincéből. Ha ezeket az apró szabályokat betartjuk, akkor el tudjuk kerülni, hogy mustgáz miatt valaki életét veszítse.
5: Rendkívüli önkormányzati támogatást kér Eger a kormánytól, összesen mintegy 782 millió forint értékben. A városvezetés szerint a segítségre a működőképesség, a közösségi közlekedés és más közszolgáltatások finanszírozásához van szükség. A MÁV az idei évre 1,3 milliárd forintos ellentételezési igényt állapított meg a helyi közösségi közlekedés után. Ennek több évre történő elosztását azonban nem fogadta el. Közben Eger szabadon felhasználható adóbevétele két év alatt több mint 1,3 milliárd forinttal csökkent, miközben a működési költségek emelkedtek, írja az Eger Hírek. Kibertámadás érte a Mátraházi Ózon Hotel informatikai rendszerét, a támadók pedig 25 ezer eurós, mintegy 9 millió forintos váltságdíjat követeltek. A hónap elején észlelt támadás miatt leállt a szálloda foglalási rendszere, levelezése és könyvelése is. Az eset a 2022. novembere és 2026. júliusa között rögzített foglalási adatokat érintheti. Bankkártya és fizetési adatokhoz azonban a támadók nem fértek hozzá. A hotel igazgatója szerint az eddigi vizsgálatok alapján valószínűleg nagyobb mennyiségű adatot sem töltöttek le a rendszerből. Hozta a hírt a Gyöngyös Ma. Ma még igazi nyári időre készülhetünk térségünkben. A napsütés mellett azonban időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. A délutáni hőmérséklet 31-32 fok körül alakulhat. Helyenként zápor vagy zivatar is lehet. A következő napokban néhány fokkal mérséklődik a meleg. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 26 és 29 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. 33 fokot mutatnak a hőmérők itt Tegerben, senkit és semmit ne hagyjanak az autóban. Ez is melegnek mondható. Jön a Bombon, elsőként pedig itt van Shakira és Maluma Besten.
0: 101,7 Beste.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. A holnapi nappal indul a nyugta adatszolgáltatás. Ez nagyon sokakat érint, tehát szeptember 1-ével. A NAV viszont januárig nem bírságol, ez azért jó hír, de a további részletek pedig most következnek. Itt van velünk a vonalban dr. Paskujné Pivko Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
1: Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadatszolgáltatás, azonban az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, hanem segítséget nyújt az érintetteknek. A következő 4 hónap arra szolgál, hogy mindenki kipróbálhassa a rendelkezésére álló megoldásokat, és megtalálja azt, amelyikkel a legegyszerűbben teljesíteni tudja az új kötelezettségét. Holnaptól, tehát szeptember 1-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép. A NAV ingyenes e-pénztárgép alkalmazásával a nyugta pillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és a megőrzés pedig automatikusan történik. Érdemes tehát kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papírnyugtát használt. Az alkalmazás, tehát az e-pénztárgép alkalmazás okostelefonon is működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugta adatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Az üzembe helyezése is rendkívül egyszerű, amelyhez a NAV kisfilmje is segítséget nyújt. Ez a kisfilm elérhető a NAV honlapjáról, a nav.gov.hu weboldalról. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők. Ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktató videó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll. Az oktató videó és a tájékoztatás is elérhető a NAV honlapjáról. A nagyobb forgalmú vállalkozások gépi kapcsolaton keresztül is teljesíthetik az adatszolgáltatást. A pénztárgép portál felületén az adatrögzítés szeptember 1-én tehát élesedik, hiszen a nyugtaadatszolgáltatás új szabályai szeptember 1-től lépnek hatályba. Szeptember 1-e és december 31-e között a NAV a számonkérés helyett az edukációra és a gyakorlati segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. Ha valakinek esetleg nem sikerül az új kötelezettséget azonnal teljesíteni, vagy hiba csúszik az adatszolgáltatásban, ebben az időszakban még nem szankcionál a NAV. A kötelezettség tehát már szeptember 1-től él, januártól viszont a mulasztásnak már bírság következménye is lehet. A vállalkozásoknak tehát érdemes kihasználni a következő hónapokat arra, hogy kipróbálják az e-pénztárgépet, megismerjék a webes adatrögzítést, és kiválasszák azt a megoldást, amelyik a legjobban illeszkedik a működésükhöz.
0: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Íme a Take That és a Relight My Fire, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, szólnak a klasszik house dalok 6 és 8 óra között, az első órában White Boy-jal, a másodikban pedig Lauer Krisztiánnal. Én pedig búcsúzom, de előtte azért elárulom, hogy egy olyan dallal, amit ki nem hagytam volna, mert szerintem stílusosan véget ért a nyár, a holnapi nappal már az iskola is elkezdődik. Jön az FLM, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.
1: Véget ért a nyár, a strand is üres már, az úszómester is alszik.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready girl?
3: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárca vezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincz Meyer Szilvia, a kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd a Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvétele és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ha bárkinek az volt a terve, hogy idén nyára meg lesz a Beachbody, vagy hogy végre eljut valami egzotikus helyre nyaralni, húzzon bele, van még rá 6 órája, hogy teljesítse ezt a vállalást, aztán kész, vége. Ennyi az idei év nyara. Úgyhogy búcsúztassuk is a nyarat a legnagyobb nyári klubhimnuszokkal és klubslágerekkel. 6-7 igen, White Boy 7-től Lauer, Christian a lemezjátszók mögött, Classic House 120 percen keresztül, én Dolan Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you I want.

kapcsolatot annak örömére, hogy megint vételkörzeten belülre érkezett, megteheti a szokásos elérhetőségeinken keresztül. Infokukat bestfmbudapest.hu, Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, Best FM Night Shift néven kell minket keresni, és persze jöhetnek az SMS-ek 0620 55 55 155, és ugyanerre a számra a Viber üzeneteket is várjuk, és ne felejtsétek ezzel, még lehet fotókat, videókat küldeni, hogy éppen hol, merre hallgatjátok a Best FM-et, hol, merre hallgatjátok a Night Shift-et.

0: Dani.
1: Aki pedig volt olyan szerencsés, hogy az óriási nyaralásban az elmúlt 3 hónapban nem tudott rádiót hallgatni, nem volt internet közelben, és a többi. Most pótolhatja visszamenőleg a kimaradt Night Shift mixeket. Mixcloud továbbra is ez a megfejtés, az összes Night Shift lemezlovast ott keresétek. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, az én profilom, minden oda eddig feltöltött mix mellett, természetesen ott a track lista.

Ennek az előző két mondatnak a 90%-a a következő órára is igaz lesz, a legjobb zenék lesznek mixben, csak nem velem Whiteboy-jal, hanem Lauer Krisztiánnal, ha lemez játszok mögött, még egy órán keresztül Classic House, gyors helycsere, és aztán pár perc múlva innen folytatódik a Night Shift, senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitó Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezredes szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határ mentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: 98-99 nyara. DJ Chus and the Groove Foundation.
4: Igen, de szerintem inkább lehet, hogy valami későbbi
3: 2002,
4: időpont.
3: 2002, az is
4: valahogy úgy, igen.
3: Simán, de hogy ez nekem abszolút a nyárhoz, és a Petőfi híd lábához egyből kötődik.
4: Simán.
3: Hát gyerekek, az idei év nyara az meg ennyi volt. A mai az utolsó nap, és hát nagyon úgy néz ki, az időjárás is úgy gondolt, hogy augusztus 31-ével
4: húzza a rólót.
3: Vége kész, ennyi, szeptember 1-ével kezdődik az iskola, jön az ősz. Úgyhogy mi még azért a nyárra emlékezünk ebben a mai utolsó nyári Night Shiftben. Még egy órán keresztül Classic House köszönhetően hétfői rezidensünknek, Lauer Krisztiánnak.
4: Szevasztok, hej!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül.

Best FM. A legjobb zenék.

¡Vamos a gozar! Con la rumba

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Mondtuk, minden a nyárról szól. Búcsúztatjuk a nyarat, augusztus 31-e van. Igen. Summer Moon. Hát ha nem is a Hold, de a csillagok, mi a helyzet? Nézted a Perszeidákat 11-én?
3: Nem néztem.
2: Tök jó, egyébként nagyon jó volt. Mászni igen? Volt. Aha, mennyire vagytok ti ott Leányfalun fényszennyezett helyen? Ezeknek ott kell?
3: Hát nem tudom.
2: Nem annyira? Hú, mi nagyon jó, mi fönnlakunk a hegyen.
3: Jó, hát igen, az teljesen más, igen.
2: Ugye, egyet tovább.
3: És ott tisztán lehetett látni.
2: Gyönyörű volt, úgyhogy figyelj, terveztem, hogy olyan hajnal 2 körül elálltok, akkor legerősebb, 2 és 4 között, vagy 3 és 5 között valahogy. Ilyen terveztem, hogy fölébredek, nyilván nem sikerült, de még ott 10-11 magasságában néztem, az egy 8-10-et elkaptam.
3: Hú, az de azért nagyon
2: szép
3: kemény.
2: Szép volt, nagyon. Úgyhogy erre megint egy évet kell venni. Szörnyű. Maradjosan ment ez a nyár is, nem?
3: Sajnos.

Yerine. Yerine. Yerine.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Lauer.
1: És hogyha valaki szeretné majd ezt a nyári életérzést egy picit meghosszabbítani, úgyhogy majd később mondjuk ezt a mixet, vagy egy csomó más Lauer mixet szeretne visszahallgatni, akkor hol teheti ezt meg?
2: A mixcloud.com/DJ Lauer, illetve a mixcloud.com/LauerMKNAL oldalakon, valamint megtaláltok a SoundCloud-on is, ez pedig a SoundCloud.com/DJ Lauer.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Ne lenne ez a zene ennyire dinamikus. Akkor,
2: és pozitív.
1: És pozitív, akkor ez simán lehetne búcsúdal mindig, mindenhol, minden buliban.
2: Persze.
1: Itt most pont jól jött ki, hogy ez az utolsó, és tényleg csak ezt tudjuk mondani, aki siratja a nyarat egy picikét velünk együtt, hogy jó lesz ez, rendben lesz ez, jövőre is lesz nyár, gyerekek. Tessék jobban kiélvezni, hogyha ez az idei 2,5-3 hónap annyira nem ment, vagy nem a terveknek megfelelően ment, jó? Tanulni kell a hibákból, rákészülni, igen. És aztán...
2: Lehetek egy kicsit vészmadár? Mondjam. Állítólag jövőre melegebb lesz, mint az idén volt.
1: Hát jó, hát a nyáron mi legyen, essen, ahova ne szórakozzál. Legyen is melegebb, jobban. Krisz, nagyon szépen köszönjük, hát akkor zártuk a nyarat, zárjuk ezt a 60 percet.
2: Én köszönöm a lehetőséget, hogy
1: jövő itt lehetem. Jövő hétfőn, várok vissza.
2: Sziasztok.
1: Hello, hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Erősebb régiós összefogást sürget Magyar Péter. Gyorsan betelt az iskolában az erdőprogram, radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceánban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Erősebb régiós együttműködés sürgetett Magyar Péter. A miniszterelnök a Bledi stratégiai fórumon azt mondta, az Európai Unió túlságosan bürokratikus, és nagyobb figyelmet kell fordítani a versenyképességre. Szerinte az egyes térségek országai közösen eredményesebben képviselhetik érdekeiket Brüsszelben. Közép-Európában például már a régiós fővárosokat összekötő gyors vasutakról is egyeztetnek. Hozzátette, Magyarország konstruktív unió szereplő, de továbbra is kiáll a nemzeti érdekeiért. A gyorshajtók adták a legtöbb munkát a rendőröknek a budapesti nyári közlekedésbiztonsági ellenőrzéseken. Sok rossz műszaki állapotú vagy forgalomban már kivont járművet is találtak, és többen a biztonsági övet sem használták. A vakáció alatt 11 alkalommal ellenőriztek olyan helyszíneket, ahol sok gyermek fordul meg. Az iskola kezdés előtt arra kérik a szülőket, hogy beszéljék át gyermekeikkel, hogyan keljenek át biztonságosan az úttesten, és miként közlekedjenek a buszok, villamosok környezetében. Kevesebb mint 3 perc alatt betelt a regisztráció az iskolában az erdőprogramra. Országszerte 400 tanintézményben lesznek játékos, interaktív foglalkozások általános iskolásoknak arról, miért fontos a biológiai sokféleség megőrzése. Az Országos Erdészeti Egyesület program felelősét Pintér Esztert hallják.
2: Az a cél, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék az erdőt, mint az egyik legösszetettebb szárazföldi ökoszisztémát, kilátogassanak az erdőre, megértsék az összefüggéseit, hogy minden mindennel összefügg, tudják értékelni a környezetüket és vigyázni és figyeljenek rá, és hát a legfőbb célunk, hogy ellátogassanak a minősített erdészeti erdeiskoláinkba, és felfedezzék magát az erdőt.
1: Radioaktív hulladék szivárog az Atlanti-óceán északkeleti részén. Az 50-es és a 90-es évek között mintegy 200.000 hulladékos hordót süllyesztettek a mélybe, mert úgy vélték, ez biztonságos. Már azonban több már erősen korrodálódott. Francia kutatók a hordók környékén a szokásosnál magasabb, de továbbra is alacsony sugárzást mértek. A begyűjtött mintákat most laborban vizsgálják. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Amíg a PM Don csak bizonyos részeket vett kölcsön a Spandau Ballet True című dalából, a Sad Drift on Memory Blisses, addig Curtis gyakorlatilag felturbózta a Hoferi Jaguart. A dal egyik eredeti szerzőjével, Péli Barnában. Mindkét dal érkezik a következő órában itt a Besten, a Lasgo indítja ezt a trompetet.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

nem kopik. Best of a legjobb zenék, rengeteg mindenki maradt Michael Jackson életrajzi moziából, úgyhogy ezért is, illetve a hatalmas sikernek köszönhetően állítólag már most nagyon előre haladott állapotban vannak a második rész munkálatai. Lehet, hogy abból már Janet Jackson sem maradt ki. Most együtt jönnek itt a Scream-mel.

Ezt nem a legjobb zenék, az előbb hallott Eagle Eye Cherry ismét Budapesten látogat, idén november 23-án fog majd koncertezni nálunk. A most érkező Bon Jovi-ért egy picikét utazni kell, elérhető közelségben már csak háromszor lesznek, szeptember 4-én, 6-án és 9-én a londoni Wembley stadionban. Jön a Have a Nice Day itt a

Best FM a legjobb zenék. 98-ban jelent meg első és egyetlen nagy lemezük, és mire 99-ben el kellett volna indítani a lemezbemutató turnét, addigra a zenekar fel is oszlott. És azóta csak egyetlen egyszer 2021-ben Joe Biden elnöki beiktatásán lépett fel a zenekar, pedig korábban is már nagyon sokan, nagyon sok pénzt ajánlottak fel azért, hogy újból összeálljon a New Radicals. Kellett rá várni 28 éve, de lehet, hogy ez hamarosan megtörténik. Augusztus 2-án ugyanis új kislemezt készített a zenekar, One Night Only címmel, amely a One Night Only című romantikus film egyik betétdala lett, és ennek kapcsán jegyezte meg a zenekar, hogy hát gondolkodnak új albumban, meg turnéban is. Jön a You Get What You Give It a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Letartóztatták a kis repülőgépet elkötő férfit. Látványos égi négyest hoz majd a hajnal. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elkészült a belügyi berendezés javaslat csomagja. Puspai Gábor belügyminiszter közlése szerint emelnék a hivatásos és a rendvédelmi szerveknél dolgozó civilek fizetését, valamint bevezetnék a kiemelt településeken járó pótlékot. A tervek között a munkavállalók országon belüli költözését segítő intézkedések is szerepelnek. Konkrét összegeket csak a kormány döntése után közölnek. A tárcavezető szerint a korábbi egyszeri juttatások nem oldották meg a létszámhiányt. Országszerte csak nem 9000 rendőr hiányzik a rendszerből. Holnaptól a papíros és a számítógépes nyugták után is kötelező az adatszolgáltatás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. A hatóság azt ígérte, az év végéig nem bírságolnak, ezzel együtt ne várjanak az érintettek az átállással. Lincmeyer Szilvia, a kommunikációs főosztályvezetőt kérdeztük.
2: A legegyszerűbb megoldás az az e-pénztárgép. Ebből a NAV-nak van egy ingyenes, saját fejlesztésű mobil applikációja. Könnyen le lehet tölteni, érkezik az újabb segítség. Egy nagyon rövid, másfél perces kisfilmben mindenkit végigvezet a folyamaton, hogy kell letölteni ezt az alkalmazást. Innentől kezdve a nyugtaadatszolgáltatás teljesíthető.
1: Letartóztatták a kis repülőgép tolvajt. A 24 éves férfi pilóta engedély nélkül szállt fel a kolocsai reptérről, majd Paks térségébe repült. Gerjen közelében egy mezőn kényszerleszállást hajtott végre, könnyebben megsérült. Ezután megpróbálta elvenni a segítségére érkezők autóját, menekülni akart, de megakadályozták. A bíróság jármű önkényes elvételem és rablási kísérlet miatt egy hónapra elrendelte a letartóztatását. Látványos égi négyest hoz a hajnal jövő hétfőn. 5 óra körül a Holdcsarló, a Mars és az Ikrek két legfényesebb csillaga rajzol majd ki egy laza négyszöget a keleti égbolton. A jelenség szabad szemmel is jól látható lehet, tiszta időben pedig alattuk a fényes Jupiter is feltűnhet. A Hold és a Mars következő hasonló együttállására az Ikrekben 2 évet kell várni. Másnap hajnalban a vékony Holdcsarló alatt a Mékas csillaghalmazt is megkereshetjük, ehhez azonban már elkelhet egy kézitávcső is. Holnap keleten még felhősebben indulhat a nap, a határmentén eső vagy zápor is előfordulhat, de ez hamar megszűnhet. Később már mindenütt kisüthet a nap, és gomoly felhős, alapvetően száraz időre készülhetünk. Délután 27 és 32 fok között alakulhat a hőmérséklet. Szerdán sok napsütés jöhet némi felhővel majd, estétől nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek. A Nyugat-Dunántúlon záporok, zivatarok is besodródhatnak, éjjel pedig másutt is lehet eső. Csütörtökön aztán újra több napsütésre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Még 3 óra, és beközött a szeptember, úgyhogy szerintem most már nyugodtan visszatekinthetünk az idei nyárra, ami nagyon-nagyon gyorsan elrepent, pedig rengeteg dolog történt. Hogy más nem mondjak, volt egy Bajnokok Ligája döntő Budapesten, amelynek a félidei szünetében a The Killers is fellépett, akik a következő órában nálunk is érkeznek majd a Human-nál.
0: Ez a Night Shift a Best

Rádió FM a legjobb zenék, a világ leghíresebb lemezlovas magazinja, a DJ meg továbbra is tölti fel azokat a kis videókat a YouTube oldalára, amelyben maguk a készítők nyilatkoznak arról, hogy egy-egy világsláger pontosan hogyan is készült. Tegnap került fel az a videó, amelyben Rune nyilatkozik arról, hogy hogyan és miként született meg a Calabria, az a dal, amely ennek a most érkezőnek is az egyik fenét képzi. Jön a Destination Calabria, Alex Audino-tól és Krisztán Wolterstől.

Manna FM a legjobb zenék. Nem lehet tudni, hogy a Trolls című animációs filmnek lesz-e negyedik része, és hogyha igen, akkor mikor. Mert hogy a készítők jelenleg a Shrek 5. részével és annak utómunkálataival vannak elfoglalva. Hát ez van, amikor egyszerre túl sok sikeres projektben veszel részt. Ugye melyik kezembe harapjak, szokták mondani. Jön az első rész betétdel a Justin Timberlake-től. Can't Stop the Feeling itt a Best-en. I got

0: a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este, minden este.
1: Mr. Lova Lova, Lova. Mm. Mr. Lova Lova, girl. Mr. Lova Lova, Lova. Mm. Mr. Lova Lova. She called

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Béremelést kapnak az oktatást segítő szakemberek, rendőrök és polgárőrök vigyázzák az iskolák környékét. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Unióban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A kritikus gondolkodás megtanítása az iskola egyik legfontosabb feladata, jelentette ki Magyar Péter az országos tanévnyitón Nagykanizsán. A miniszterelnök szerint többet kell fordítani az oktatásra, és hamarosan bejelentik a tanítást segítő béremelésének ütemezését is. Lannert Judit oktatási miniszter pedig arról beszélt, hogy nagyobb teret adnának a diákok kreativitásának, miközben tovább csökkentenék az iskolák adminisztrációs terheit. Idén is rendőrök, polgárőrök segítik a közlekedést az iskoláknál. Tavaly ennek is köszönhetően egyetlen baleset sem történt oktatási intézményeknél. Vad Róbert rendőr alezrede szerint fontos, hogy a szülők megtanítsák gyermekeiket a biztonságos közlekedésre, főként ha rollereznek, bicikliznek.
2: A rendőrség arra kéri az iskolába önállóan közlekedő gyermekeket és fiatalokat, hogy tartsák be a közlekedési szabályokat. Gyalogosan a kijelölt gyalogátkelő helyen keljenek át, előtte nézzenek körül, és ne a telefonjukat figyeljék. Kerékpárt vagy rollert csak az a közlekedő használjon, aki annak biztonságos kezelését már elsajátította, a rá vonatkozó közlekedési szabályokat ismeri és alkalmazni is tudja. A járművel való közlekedésük során legyenek jól láthatók, viseljenek védősisakot és feltűnő színű fényvisszaverő ruházatot, hogy a többi közlekedő kellő távolságból észlelhesse őket.
1: Egyszeri rezsitámogatást kaphatnak az egyházi iskolák. A társadalmi egyeztetésre bocsátott kormányrendelet tervezet alapján októberben diákonként 26 000 forintot utalnának az energia, víz és csatorna díjak emelkedése miatt. A támogatást az állami intézményeknek járó energiakompenzációhoz hasonlóan biztosítanák. A tervezetet szeptember 8-áig lehet véleményezni. Több mint 34 milliárd liter sör készült tavaly az Európai Unióban. Az Eurostat adatai szerint ez valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál, a termelés 6%-át pedig alkoholmentes vagy alacsony alkoholtartalmú italok adták. A legtöbb sört Németországban főzték, Spanyolország és Lengyelország előtt. Ez a három ország egyébként az összes uniós sör csak nem felét állította elő. Magyarországon 502 millió liter készült, ezzel hazánk az uniós rangsor 13. helyén végzett. Holnap a keleti tájakon még maradhatnak reggeli felhők, sőt a határszélen egy-egy eső vagy zápor is előfordulhat. Napközben viszont ott is javulhat az idő, és egyre több felé átveheti a főszerepet a napsütés. Számottevő csapadék nem valószínű. A csúcsértékek 27 és 32 fok között alakulhatnak. Szerdán napos, kellemes nyári időre készülhetünk, de estére nyugat felől már változhat a kép. Felhők érkezhetnek, a Nyugat-Dunántúlon pedig zápor, zivatar is lehet. Csütörtökre ismét sokfelé kisüthet a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Volt már olyan, hogy azt mondták, hogy egyszer és soha többet, de aztán szerencsére meggondolták magukat, és egy egész szép nyarat mentek a Las Vegas-i Sphere-ben, hogy ezek után mi lesz a No Doubt-tal, szerintem még ők sem döntötték el, most egyelőre kipihenik ezt a nyári szezont. Nálunk viszont érkezik majd a Just a Girl, 10 és 11 között itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift White Boy-jal. Best FM. A legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Ugyan ma hivatalosan vége a nyárnak, és holnap kezdődik az ősz. Szerencsére azért a jelenlegi előrejelzések szerint azért nem eszik ezt olyan forrón, még egy picikét nyárias időjárásban lehet részünk. Holnap is 30 fok körüli nappali maximumra, kevéske szélre és kevéske felhőre számíthatunk az első iskolai napon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Pénteken, augusztus 28-án volt a 23. évfordulója annak, hogy Madonna élőadásban a színpadon Britneyvel és Christina Aguilerával. Ez a nagy hármas a mai utolsó órában is érkezik, olyannyira, hogy Britney indítja ezt a 60 percet a Gimme More-ra, Christina Aguilera hozza a Come On Over, Madonna pedig majd a Give It To Me.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Emlékszem azokra az időkre, amikor egy korsos sörrel a kezünkben ültünk a parton, és néztük a naplementét. Így szól a Cadaver első sora, amit egyébként mostanában bármikor lehet rekonstruálni, és az meg különösen menő lenne, hogyha közben tényleg szólna a háttérben a Cadaver. Érkezik a Necrocán itt a Best FM.

FM a legjobb zenék, hát akkor búcsúzzunk a nyártól. Ennyi volt idénre az augusztus, van még belőle pár perc, meg még pár dal a 90-es és a 2000-es évekből, és aztán éjféltől könyörtelenül itt van a szeptember 1, meg könyörtelenül jövünk holnap este 6-kor, 120 percnyi funkivel indítjuk a holnap estét, hiszen kedd lesz a holnapi nap, úgyhogy Hangya is fog majd hozzám csatlakozni. Jön Will Smith, a Man in Black-kel, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: We out.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ez mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.